Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 20-a szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronzharangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház beloyaniszi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, és amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Armenian Navy Band egy avantgárd folk zenei jazz csoport, amelyet 1998-ban hoztak létre Jerevánban. Zenéje a jazz és az örmény népzene keveréke. Az együttes zeneszerzője és vezetője Arto Tunçboyacan, aki alkalmanként blues és afroamerikai jazzt is használ, hagyományos örmény zenével keverve.

0: 2006-ban az Armenian Navy Band újabb sikereket ért el, amikor megkapta a BBC brit médiavállalat legjobb világzenét játszó európai zenekar díját.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Emisszia pozsellyanak.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči zo Segedinského štúdia. Vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová.

0: 1873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Iskolánkban minden szülő és gyermek szó szerint nyitott ajtóra talál, mondják az edelényi nyitott ajtó baptista oktatási központ munkatársai, akik főképpen hátrányos helyzetű roma gyerekek oktatását, nevelését végzik, az óvodától a szakmán át az érettségiig. Emellett zeneiskola és kollégium is rendelkezésére áll a diákoknak. Ráadásul ebben az iskolában a legerősebb szociális háló veszi őket körbe, amelyet úgy hívnak, hogy szeretet.

0: Igazgató, elmondod most, hol vagyunk éppen?
1: Edelényben, az Edelényi Nyílt Ajtó Baptista Oktatási Központban, annak is a székhelyén, hiszen telephelyünk, illetve épületeink több is van.
2: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
1: Edelényben itt kettő, illetve lakom van még egy óvodánk. Ebben az épületben vannak a legkisebbek, az óvodásaink, az alsó tagozat 1-től 4-ig, illetve a napközi.
0: És mióta működik ez az iskola?
1: Maga az iskola 93. január 3-ától működik. 21 évig alapítványi fenntartással dolgoztunk benne. Ez egy alternatív iskolaként indult, 30 gyerekkel. Legelőször csak sajátos nevelési igényű gyerekek voltak, majd később normál értelmű gyerekek kerültek be. Ez mind még általános iskola volt, majd jött az óvoda, a szakképzés, a kollégium, felnőtt oktatásaink. Így egy ilyen élethosszig tartó tanulásra rendezkedtünk be. Szervusztok!
3: Békesség!
1: Milyen foglalkozást tartottatok ma?
3: Ma külső világ tevékeny megismerése, ugye beköszöntött a március.
2: Mondja Kaulics Gabriella, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ óvónője.
3: Úgyhogy a hóvilág volt a témánk, ezzel kapcsolatban volt nekik egy kis színezés, rajzolás, és most már játszanak.
4: Itt a szemem,
5: itt a szám,
4: ez pedig az orrocskám. Jobbra, balra, két karom, forgatom, ha akarom. Két lábamon megállok, ha akarom, ugrálok.
0: Babett, most melyik csoportban vagyunk, és milyen korosztályú gyerekek vannak?
6: Ez a szőlőcsoport, ahogy a gyerekek is mondják. A másik csoport, a szomszédunkban pedig a nyuszi csoport. Vegyes életkorú csoportban vagyunk, 3-tól 7 éves korú gyerekekig.
0: Általában ugye hátrányos helyzetű gyerekekről van szó.
6: Így van. Így van, nagy százalékukban.
0: Kell valami plusz képesség ide, amivel itt, amit mondjuk nem tanulnak az egyetemeken.
6: Az élet. Az élet kell ide, az élet tapasztalat.
2: Mondja Lupanescuné Krecz Babett, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ óvodavezetője.
6: Teljesen ugyanazt nyújtjuk nekik, mint amit egy átlagos családban kellene, hogy kapjanak. Szeretetet, elfogadást. Mi azt szeretnénk nekik megtanítani itt, hogy ahol élnek, és akik ők, azt megismerjék, aztán pedig onnan építkezzenek, és elinduljanak majd az iskolába.
0: Bele lát a családok életében, hogy milyen nehézségekkel küzdenek?
6: Nagyon-nagyon. Mindenben. Így van. A legalapvetőbb dolgoktól kezdve, hogy egy papír kitöltéséig, aztán, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogyha nem igazodnak el a világban, amiben éppen itt élünk, a kis mikroközösségekben, a hivatali intéznivalóban, vagy éppen egy olyan családi problémában, amiben ők sem találnak megoldást.
0: Mennyi gyerek jár ide, és mennyi óvónővel dolgoznak együtt?
6: 18 és 19 fő van beírva a két csoportba. Egy-egy óvónénivel dolgozunk, két dajkanéni és egy pedasszisztens segíti a munkánkat.
0: Milyen plusz adottság kell annak az óvónéninek, aki ide jön dolgozni?
6: Szeresse a gyerekeket, ezeket a gyerekeket, és tisztelje a szakmát.
0: Mennyire fontos, hogy legyen egy biztos háttér, mint a baptisták, hogy anyagilag mindenféle szempontból rendben legyen az iskola?
1: A baptistáknál 9. éve vagyunk lassan már. Ez a 9 év, ez bizonyította, hogy nem csak a elvek, hanem a gazdasági rész is ad egy biztonságot nekünk.
2: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
1: Körülbelül 600 fő hallgató, tanuló óvodásunk van összességében.
0: Főleg ide hátrányos helyzetű roma gyerekek járnak.
1: Kezdettől fogva ez is volt a célunk, hogy elsősorban Edelénybe, de vonzás körzetébe is a leghátrányosabb helyzetű gyerekeket, tanulókat fogadjuk. Én azt gondolom, aki itt dolgozik kollégáknál is egy kicsit nagyobb fokú szociális érzékenységgel rendelkezik, mint úgy általában az iskolák, mert itt nem is lehetne másképpen. Tehát ez a térség, nem kell valószínűleg bemutatnom Észak-Magyarország felső vidékét, még ha nem is felvidékét. Jellemző a mély szegénység, a munkanélküliség, és hát igaz az iskolázatlanságból adódóan sajnos a roma népességet érinti legjobban a hátrányos helyzet.
0: Teljes ellátást kapnak itt a gyerekek?
1: Kezdettől fogva teljes ellátást kapnak, ami azért érdekes, mert mi már 93-tól teljes ingyenesen kapnak reggelit, ebédet, uzsonnát, a kollégistáink vacsorát, ami még akkor nem megszokott volt igaz Magyarországon, de ugyanígy a tankönyvet már akkor ingyen biztosítottuk, a kirándulásokat, táborokat, tehát mindent, hisz tudjuk, hogy a szülőknek van hova tenni a forintot, mi ezzel próbálunk segíteni, ne kerüljön pénzükbe az oktatás a gyerekeik számára.
0: Itt végül is az óvodától a szakmáig mindent megtalálnak a diákok.
1: Sőt, a szülők is, érettségire is adunk lehetőséget, aki szeretne tovább tanulni, vagy a munkájához éppen kell az érettségi, el lehet érni bármit. Többen mentek főiskolára, egyetemre az érettségizett volt tanulóink közül. Ez sem tömeges jelenség ugyan, de mint példát szintén tudjuk állítani a gyerekek elé. Ügyesen, figyeljük!
0: Milyen óra zajlik most?
7: Matematika óra, interaktív feladatokon keresztül.
2: Mondja Herman Ildikó pedagógus.
7: És a PC-t alkalmából koncentrációval egybekötve a gyerekek egy malac perset készítettek. Szeretném megkérdezni, hogy ki tudja nekem megmondani jelentkezéssel, hogy ez kocka vagy négyzet?
8: Négyzet.
7: Nem, négyzetek. Kocka. A kocka miből áll?
8: Négyzet.
7: Megszámoljuk, hogy mennyiből? Ügyesek vagytok.
9: Nagyon jó, következő.
10: Cipő.
9: Nagyon jó.
10: Fagyi.
9: Nagyon jó.
1: Szervusztok,
0: jó napot.
1: Békesség nektek. Milyen órátok van a
9: nektek? Nyelvtanórát tartunk épp, nagyon szeretik.
1: Harmadik osztály,
9: így van.
1: És mit tanultok?
9: Most a toldalékokat veszük épp, így van. És a szótőt keressük.
2: Mondja Király Csombók Anett pedagógus.
0: Miért ezt az iskolát választotta?
9: Már az a 20. éve?
1: Igen.
9: Hogy ebben az iskolában vagyok, tehát más munkahelyem nem is volt, nem is nagyon szeretnék.
0: A gyerekektől is kap azért visszafelé?
9: Nagyon sok mindent, így van, rengeteg szeretetet, ami szerintem a legfontosabb, ugye?
10: Igen.
11: Számoljuk meg, elsősorban mennyi van?
10: 10
11: és még adunk hozzá, kettesével számoljuk meg.
10: 2, 4, 6,
11: nem, még van ott egy, az 7, 10 meg 7,
10: 17.
11: Így van, elveszünk belőle először 17-et.
0: Milyen óra zajlik?
11: Matematika óránk van.
0: Modern azért táblán tanulnak már a gyerekek.
11: Igen, elég gyakran használjuk ezt a technikát, főleg matematika órákon.
2: Mondja Csontos Rita pedagógus.
11: Egyébként is nagyon szeretjük az interaktív feladatokat.
10: Az 42.
11: És nagyon szeretünk dolgozni.
0: Meg is van az
11: elemény. Beírom a 42-t.
1: A kolléganőnk, a munkaközösség vezetője az alsó tagozatnak, illetve itt van a nagy segítsége, Laura.
0: És Laura, miben kell itt segíteni a gyerekeknek, vagy az osztálynak?
7: Főleg reggel, mikor bejönnek, ceruzát faragni, előkészíteni a könyveket, a toltartót.
2: Mondja Visnyickiné Forgács Laura pedagógus.
11: A matematikát tanítjuk, hanem éven a mindennapunkból adódóan rengeteg olyan feladattal, illetve problémával találkozunk, amit igyekszünk a lehető leghatékonyabb módon megoldani.
0: Csinálnak a gyerekek délután?
9: Hát többféle foglalkozás van.
2: Mondja Brém Zsanett fejlesztő pedagógus.
9: Van, amit nagyon szeretnek, az a mozgásos természetesen, az egész napos ülés után. A nagyobbak mindig segítenek a kisebbeknek, és ezért is jó, hogy így vagyunk az első, a negyedik osztályos tanulókig.
1: Van egy olyan úgy fejlesztő pedagógus, és sok olyan feladatot tud behozni a gyerekeknek délután, ami délelőtt nincs lehetőség annyira. Miért is fontos ez a napközi? Hisz a szülők otthon ezt nem tudják biztosítani. Tehát nem, hogy külön asztaluk vagy székük lenne a gyerekeknek, de sokszor egy ágyuk van az egész családnak. Az írás, olvasás, számolás is nehézséget jelent a szülőknek, tehát nem igazából tudnak még alsós szinten sem úgy segíteni.
0: Edina unokái vannak ugye itt a
12: igen.
0: suliban.
12: Igen.
0: Szerintem miért jó ez az iskola?
12: Azért jó ez az iskola, mert sok mindenben megtámogatni tudja az igazgató úr a gyerekeket.
2: Mondja Kótai Csabáné Edina.
12: A három gyermekem is ide jár. Én azért tudom ezt mondani, hogy ez az iskola, ez a gyerekeknek megfelelő.
13: A legnagyobbik lányom 25 éves, ő is ide járt.
2: Mondja Kukucska Ilona.
13: Mindegyik gyerekem, én rosszat nem tudok az iskolára mondani. Én csak jót, az egész tanárul, óvónőkről.
12: Nincs olyan, hogy cigány vagy magyar, itt egyformán szeretik őket.
13: Kirándulásban részt vesznek a gyerekek. Nekem elvitték őket már Németországba, mindenhova a gyerekeket.
0: Igazgató úr, hol vagyunk most?
1: Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ másik épületébe, ahol a nagyok vannak már, a felső tagozatosok, a szakmásaink, a divatszabók, szociális gondozó ápolók, a könyvesek, illetve a heggesztő szakmában tanulók, valamint a felső szinten ott a kollégistáink vannak.
14: Ez egy divatszabó tanműhely.
2: Mondja Forgonyné Simon Beáta, intézményegységvezető.
14: Itt most vegyesen vannak a 10 és a 11. évfolyamos tanulók. A divatszabó képzés egyébként 3 éves képzés, 9-ben még ágazati oktatást tanulnak, és 9. évvégén van egy ágazati alapvizsga. Ez fontos, hogy teljesítsék, mert akkor tudnak 10. évfolyamba tovább lépni. 10. évfolyamban pedig készítenek blúzokat, nadrágokat, ruhákat, és 11. évfolyamra pedig olyan fejlődés látszik itt a tanulóknál, hogy teljesen önállóan egy bélyegblézert el tudnak készíteni, egyébként ez a vizsga követelménye is.
0: Anett, hanyadik osztályos vagy most?
15: 11-es vagyok.
0: Mi az, amit most készítesz?
15: Ez egy hátraközepét várom össze, és egy kosztüm lesz.
0: Otthon is szoktál várni?
15: Néha.
0: És miket tudsz már, mindent megcsinálsz?
15: Igen.
0: Családnak?
15: Próbálok.
0: Nadrági,
15: igen.
0: Minden megy?
15: Igen.
0: És az elmélet nehéz?
15: Nem.
0: A gyakorlat nehezebb?
15: Hát egyébként nekem nem nehéz.
2: Mondja Kótai Anett.
15: Szeretem csinálni.
0: Amúgy én szakvizsgálom, hogy milyen feladatot kell majd a fiúknak csinálni?
16: Szakvizsgán mindenféle falazás, vakolás, betonozás, lépcsők, lámpák.
2: Mondja Somogyi Ferenc szakoktató.
16: Hétféle tantárgyból kell a fiúknak megfelelni.
17: Most jelenleg 15-től 22 éves korig, van, aki másodszakás is visszajött. Szerintem tanulni akarnak.
2: Mondja Kótai József szakoktató.
17: Akarják a szakmát, hál' Istennek.
0: Mit gyakorolnak most a háttérben?
17: Most falazási munkák vannak, kémény, 25-ös pillér, sávozás.
0: És ebben a szakmában jól el lehet helyezkedni?
17: Ha megtanulja tisztességesen, akkor igen. Jó pénzt lehet vele keresni.

0: a családsegítővel minden évben egyeztettünk, sőt folyamatosan, hogy azon gyerekek kerüljenek már be a kollégiumba, akiket amúgy lehet kiemelnének a családból, ezért sok testvér is van a kollégiumba.
1: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
0: Tehát a legáltalánosabb, legrászorultabb, illetve veszélyeztetett gyerekek vannak a kollégisták között, de csak általános iskolás korosztály. Az a következménye ennek a kollégiumi ellátásnak, hogy egyre nagyobb igény van mind a szülők, mind a környező települések Edelény részéről, és ezért a fenntartónk, a Nyitott Ajtó Baptista Központ nem régen szerződést írt alá a helyi önkormányzattal a mellettünk lévő épület megvásárlására, mert hogy jelen pillanatban ezek önkormányzati bérlakások.
2: Polgármester úr, Edelény mekkora település?
3: Edelény mindig 10 000 fölött volt, de egy jó 6-8 éve itt is folyamatos csökkenés van, jelenleg már csak 9600-an vagyunk.
1: Mondja Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere.
3: De hát az egyik legfontosabb célunk nekünk is itt a lakosságunk megtartása lenne.
2: Mennyire fontos az iskolákkal a jó kapcsolat?
3: Itt ezen a hátrányos helyzetű vidéken, vagy ha még azt is mondom Edelénybe, hogy Edelény mint járásközpont és 45 településért végfelelős, itt talán az egyik legfontosabb, mert talán itt az egyik legnagyobb az elvándorlás. Tehát az, hogy minden iskolával jó viszonyt folytassunk, és minden támogatásunkat megadjuk az iskoláknál, ez nekünk létkérdésünk. A Nyitott Ajtó Baptista Központ fenntartásában van egy intézmény a városunkban, ami számunkra kiemelkedően fontos, mivel ők azok, akik itt a hátrányos helyzetű gyermekeiknek egy nagy segítséget nyújtanak abba, hogy a munkaerő világába megtalálják ők is a helyüket. Most már nem is csak Edelényből, tehát a járásunk több településről vannak itt tanulók, és egy tényleg kiemelkedő munkát végeznek.
2: Bővítik a kollégiumot, esetleg abban tudnak nekik segíteni?
3: Az egyik épületet a Baptista Központ megvásárolta, de azért elég nagy feladatunk volt vele, mert abba 8 családnak helyet kellett biztosítanunk, de ezért cserébe tudtunk vásárolni 8 lakást, és megtörténik folyamatosan az átköltöztetés, és én bízom benne, hogy minél hamarabb ki tudják alakítani a kollégiumot.
4: Először is akkor ültest föl, beszélj Mariska nénihez, ne rémüljen meg.
5: Tessék kartyolgatni, Mariska néni.
6: Ez a 9. szociális ápoló és gondozó osztály, az alapképzés itt folyik. Tehát itt tanulják meg ezek a szép lányok a szakma alapozást.
1: Mondja Minyócki Ilona szaktanár.
6: Érzékenyítés folyik, tolerancia, empátia, fejlesztése, kommunikáció fejlesztése. Tehát igazából ez a képzés arról szól, hogy amikor már kimennek a gyakorlatba, és idővel munkába álljanak, akkor teljesen felkészültek legyenek.
2: Patricia, mai órán mit tanultak?
5: Mai órán most én a zöldejlesztés szeretném megmutatni, hogy kell újraéleszteni egy embert.
7: 11, 12, 13, 14, 15. Angika és Tefi vérnyomásmérés, illetve testsúlymérés lesz, amit szépen, név szerint szépen felírjátok a vérnyomás, testsúly. Rendben van?
5: Rendben.
7: Mehettek Vanessa, és jöhetsz te is, Kréti, ti ágyamit fogtok cserélni, Lili, Fruzsi, illetve ti négyen, akkor ti viszont majd a gondozott szűk környezetének rendbetételét fogjátok elvégezni.
2: Tünde, elmondja, hogy hol vagyunk most.
7: A Finke idősek otthonában vagyunk, itt az apartman részen. Itt minimális segítséget igényelnek a gondozottak. A főépületben nagyon sok segítségre van szükségük.
1: Mondja Stipta Károlyné Tünde szakoktató.
2: Ön tanítja a fiatal hölgyeket?
7: Oktatójuk vagyok a lányoknak.
2: Végzősek a lányok?
7: Ők már végzős lányok, igen, 11-esek, májusban vizsgáznak.
2: És ha végeznek, akkor lesz itt munkalehetőség nekik?
7: Tehát, hogyha nagyon akarnak, akkor el tudnak helyezkedni a szakmába, de közben jó dolog lenne, ha még képeznék magukat, az iskolába érettségét is tudnak szerezni utána.
2: Mi kell ez a szakmához? Milyen adottságok?
7: Beleérző készség az feltétlenül, tehát tolerancia, ugye idősekkel dolgoznak. Én azt szoktam mondani, hogy úgy vegyétek, mintha nagyanyád vagy a nagyapáddal beszélgetnél, vagy ő tápolnád.
2: Igazgató úr, ebben az intézményben mennyi idős embert ápolnak?
8: 128 lakója van az intézménynek.
2: Mennyire fontos, hogy legyen utánpótlás mondjuk nővérekből?
8: Azt hiszem az egyik legfontosabb dolog manapság, mint olyan sok szakma, vagy olyan sok ágazat, itt is a humán erőforrás utánpótlása, az mindig egy kardinális kérdés.
1: Mondja Lóy Balázs, az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője.
8: És hát ezért is örülünk neki, hogy a Nyitott Ajtó Baptista Központnak az Edelényi intézménye, az nálunk képzi, itt tartja a gyakorlatát a növendékeinek. Régi jó kapcsolat van az intézménnyel, és minden elismerést megérdemelnek azért, mert szakmát adnak fiatalok kezébe.
2: Lányok közül, akik beválnak, akár munkatársak is lehetnek a jövőben?
8: Erre már volt precedens, hogy az itt gyakorlaton lévő hölgyek, urak később az intézménybe helyezkedtek el, és a mai napig is itt dolgoznak.

0: hogyha most edelényi iskola kis tornaszobájában vagyunk, de amit látjuk, nem tornaóra lesz itt éppen.
1: Ők a negyedik osztályos növendékeink. Mi a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskolához tartozunk.
2: Mondja Murányiné Baróczi Anita, a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola munkacsoport vezetője.
1: Erről az iskoláról röviden annyit kell tudni, hogy a Szimfónia Alapítvány hozta létre 10 évvel ezelőtt, és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk.
0: Mennyi gyerek jár ide a csoportba?
1: Az intézményből 70 tanulónk van. A foglalkozásokat viszont mi már zeneóviban elkezdjük, ami azt jelenti, hogy 5-6 éves korban megismertetjük őket a zenével, a hangszerekkel, a ritmusokkal, és egészen szakmáig követjük őket.
0: Miben segít ez a gyerekeknek?
1: Például jótékony hatással van a tanulásra, fejleszti a memóriájukat, kezeli a stresszt például, tehát megtanítja őket koncentrálni. Az, hogy mondjuk nekik kottát kell olvasni, vagy követni kell a kottát, az mind-mind fejlesztő hatással van rájuk.
0: És milyen hangszereken tanulhatnak a gyerekek?
1: Itt Edelényben nálunk hegedűt és csellót tanulhatnak, erre van lehetőségük.
0: És arra van lehetőség, hogy valahol fellépjenek a gyerekek?
1: Természetesen, minden évben tartunk karácsonyi koncertet, részt veszünk a ballagáson, vagy akár az iskolai programokon is aktívan részt szoktunk venni.
0: Ugye, aki nem tudja megvásárolni a hangszerét, azt is biztosítjátok?
1: Természetesen, tehát az alapítványnak és a zeneiskolának hála, hangszerek azok biztosítva vannak, minden gyermeknek jut hangszer.
0: Noel, te hanyadik osztályba jársz?
3: Negyedik osztályba.
0: És hogy megy a tanulás?
3: Jól.
0: És hegedülés?
3: Jól.
0: És mióta tanulsz hegedülni?
3: 4 éve.
0: Sanyi bácsi, gyerekek hogy haladnak?
4: Az egyik legjobb osztály, elmondhatom róluk.
2: Mondja Burai Sándor hegedűművész.
4: Nagyon ügyesek is, nagyon jól haladnak mindennel. Igazából ebben az évben már több tavaszi dalt is tanultunk, és nekik már mindegyik elég jól megy, ügyesek, ha figyelnek éppen.
0: De mióta jársz ide tanítani?
4: 2019 óta tanítok.
0: És te őben is zenész vagy?
4: Természetesen.
0: És hol lehet látni, hallani téged?
4: A Miskolci Nemzeti Színház zenekarában vagyok, első hegedűs.
5: Ha megállunk, jó.
0: Jó, ez a cselló szekció. Mennyien vannak itt a csapatodban?
6: Ez változó van, hogy... 5 is vannak, de most éppen csak aktív tagok vannak, úgyhogy így 2 vagyunk Gézula meg Briannel.
2: Mondja Szőgyényi Júlia, cselló tanár.
6: Most a tavaszi szelet tanuljuk, és ezen kívül mindenféle rövidebb dalt tanulunk, negyedikesek a fiúk, úgyhogy nekik most ez a tananyag.
0: És te mióta dolgozol itt a Szimfónia csoportban?
6: Én nagyon új tag vagyok, én 1 hónapja vagyok a csapat tagja. Én a Miskolci Egyetemen vagyok a zeneművészeti szakon csellista, úgyhogy még én is felsőfokú tanulmányaimat folytatom.
0: És fiúk, fölléptetek már valahol a zenekarra?
3: Itt az iskolába.
0: És milyen volt a többiek előtt zenélni?
3: Jó.
0: És mióta tanulod ezt?
3: 2 éve.

0: Attila, fontos a hitélet a gyerekek számára, hogy miben kell nekik segíteni?
1: Baptista fenntartású iskola több, mint iskola.
2: Mondja Cserés Attila Barnabás baptista lelkész.
1: Nem csak tantárgyakat teszünk a gyermekek elé, hanem egy lehetőséget, hogy tananyagként nem más, mint a Bibliát a kezükbe vehetik, és tanulhatnak belőle. Én lelkész vagyok, és iskola lelkész. Úgyhogy a mindennapi életben én ezt teszem, hétfőtől péntekig itt az iskolában, péntektől pedig az egyház kerületemben, ahol tevékenykedem.
0: Kedves Margó, most a kollégiumban vagyunk. Milyen korosztályú gyerekek laknak itt?
3: 7 éves kortól 14 éves korig.
0: És ők egész héten itt vannak?
3: Egész héten pénteken délután mennek haza, és hétfőn újra jönnek.
2: Mondja Viszócki Tiborné Margó, kollégiumi vezető.
3: Ugye ez csak 8. év végéig van általános iskolásoknak, és utána visszakerülnek az otthonukba.
0: Margó, de mióta dolgozik itt?
3: 45 éve. Örülök, hogy itt dolgozok, és hogy még élek, hogy bárhol megismernek. Utánam szólnak, hogy tetszik lenni, és az olyan jó érzés.
0: Miben segít Margó néni itt a gyerekeknek?
3: Tanulásba, mert jött hozzánk most nagyon sok új gyerek, és nekik nagyon nagy szükségük van a fejlesztésre.
0: Mennek most kirándulni a gyerekek?
3: Igen, mennek.
0: Hová mentek most?
4: Székelyudvarhely.
0: Miket néztek meg már, tudod vagy még?
4: Nem tudom, még nem voltam ott.
0: A Rólinek ugyanúgy neveli őket, mint a sajátjait.
3: Így van, igen, ez másképp nem is lehet. A gyerek megérzi azt is, ha valaki szereti. Azt is, ha felületesen szereti, meg azt is, ha nem szereti.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
1: Mai zenei utazásunk során Horvátország egyik legfelkapottabb női énekes trióját, az Učiteljice, azaz a tanítónők formációt mutatjuk be önöknek. A három gyönyörű hölgy közül csak egynek van tanítói diplomája, a másik két énekesnő viszont zenei végzettséggel büszkélkedhet. A tanítónők egy pályázati felhívásnak köszönhetően jöttek létre, amelynek célja egy új, nőiesebb stílust képviselő együttes megalapítása volt. Első albumuk címadó dalát több mint 150 millióan tekintették meg a legnagyobb videó megosztón, 2014 óta pedig 300 nagy koncertet tartottak Horvátország szerte és a környező országokban, többek között Magyarországon is. Jöjjenek tehát a csodálatos hangú és fantasztikus szépségű horvát tanítónők. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!

A tanítónők népszerűsége megalakulásuk után hamar az egekbe szökött. A trió a horvát rádió, adók és videómegosztók leghallgatottabb és legnézettebb együttesévé vált. Érdemes megemlíteni, hogy dalaikból, amelyeket átsző a romantika, a szerelem, a fiatalos lendület, nem hiányozhat a hegedű, valamint a hagyományos horvát népi hangszer, a tamburica sem. Ezek miatt még autentikusabbá, még szerethetőbbé váltak a dalaik, amelyeket neves horvát zeneszerzők komponáltak. Íme egy újabb csokor a jól csengő és vidám dalokból.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Az együttes megalakulása után 5 évvel, azaz 2019-ben egy kisebb változás állt be a hölgyek életében. Ugyanis az egyik énekesnő egy kisbabának adott életet, így nem tudta folytatni a munkáját. Helyére egy rádiós műsorvezető és amatőr énekes került be az együttesbe. Az új kolléganő hamar beletanult a szakmába, a trió pedig azóta is töretlen lendülettel dolgozik újabb és újabb produkciókon. Egy lírai dallal búcsúznak önöktől a horvát tanítónők, valamint a Nemzetiségek Zenéje műsor mai szerkesztő műsorvezetője, Füri Tamás. További kellemes rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit zárt körűen működő részvénytársaság megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most szerbnyelvű műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.